0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: szevasz!
1: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája!
0: Akkor szevasz!
1: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája! Fedefem Rádió!

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a három.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Beidézték kihallgatásra a korrupcióellenes ügyészség a DNA katonai részlegére a román hadsereg vezérkari főnökét, Györgice Vládot. A tábornok ügyvéd kíséretében érkezett a DNA székhelyére, és nem kívánt nyilatkozni az újságíróknak. A román hadsereg vezérkara megerősítette, hogy a korrupcióellenes ügyészség vizsgálatot folytat, de az üggyel kapcsolatban egyelőre nem kíván további részleteket közölni. A katonai vezetés közleménye szerint a korrupcióellenes ügyészség jelenleg ellenőrzési és nyomozati tevékenységet végez. Közleményük szerint az intézmény teljes mértékben együttműködik az illetékes hatóságokkal, és a törvény által lehetővé tett keretek között tájékoztatja a nyilvánosságot az ügy fejleményeiről. Kedden kezdetét vette a jelentkezés a 2026-os érettségi vizsga első nyári vizsga szakára. A diákoknak mindössze 3 napjuk van a dokumentumok benyújtására. A feliratkozási időszak ugyanis június 4-én zárul. Az Oktatási Minisztérium arra inti a végzősöket, hogy alaposan tanulmányozzák át a szabályzatot, írja a Mediafax. Az írásbeli megmérettetések június 29-én kezdődnek. Az első óvások előtti eredményeket 2026. július 7-én teszik majd közzé. Komoly sztrájk hullám rázhatja meg a közszférát az új bértörvény tervezet miatt. Reggel óta részlegesen szünetel a munka a bíróságokon és az ügyészségeken, ahol az igazságügyi kisegítő személyzet tiltakozik a bérek esetleges befagyasztása ellen. A Dicasterial szakszervezet bejelentette, csütörtök délelőtt 8 és 12 óra között a bíróságok működése teljesen leáll. Közben az egészségügyiek is utcára vonulnak. A Sanitas szakszervezet szerdára több mint 15 ezer fős óriás tüntetést hirdetett Bukarestbe. A szakszervezetek szerint a kormány tervezete igazságtalan, hátrányos és a dolgozók jelentős részénél fizetés csökkenést eredményezne, ezért a jogszabály azonnali visszavonását követelik. Nem pihentek a rendőrök a mögöttünk hagyott hosszú hétvégén Hargita megyében. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságok 77 esethez vonultak ki, és 33 célzott akciót szerveztek a biztonság fenntartása érdekében. A razzia során csaknem 400 embert igazoltattak, és több mint 260 szabálysértési bírságot szabtak ki. A büntetések összértéke meghaladja a 182 ezer lejt. A közúti ellenőrzések során 130 sofőrt szondáztak meg, végül 15 jogosítványt vontak be, ebből 5-öt gyorshajtás, 3-at pedig ittas vezetés miatt. Emellett 19 jármű forgalmi engedélyét is visszatartották a rendőrök. A költségvetési nyomás ellenére is sikerült fenntartani a támogatott fogászati kezelések finanszírozását Hargita megyében. Az egészségbiztosítási pénztár jelentése szerint tavaly összesen csaknem 48 ezer beavatkozást számoltak el a társadalombiztosítási rendszerben. Idén 59 megyei fogászati vállalkozás áll szerződésben a biztosítóval, az orvosonkénti havi keret pedig országos szinten továbbra is 6 ezer lej maradt. A lakosság részéről óriási az érdeklődés a támogatott tömések, húzások és vizsgálatok iránt. Tavaly több mint 3000 helyi lakos kért személyesen vagy telefonon felvilágosítást a pénztártól. Az ingyenes és kedvezményes ellátást nyújtó fogorvosok listája elérhető az intézmény honlapján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint felszakadozik a gomoly felhőzet, száraz, többnyire napos időre lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig csökken, napközben a csúcsérték már akár a 23-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos MOP akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személynyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Beidézték kihallgatásra a korrupcióellenes ügyészség a DNA katonai részlegére a román hadsereg vezérkari főnökét, Györgice Vládot. A tábornok ügyvéd kíséretében érkezett a DNA székhelyére, és nem kívánt nyilatkozni az újságíróknak. A román hadsereg vezérkara megerősítette, hogy a korrupcióellenes ügyészség vizsgálatot folytat, de az üggyel kapcsolatban egyelőre nem kíván további részleteket közölni. A katonai vezetés közleménye szerint a korrupcióellenes ügyészség jelenleg ellenőrzési és nyomozati tevékenységet végez. Közleményük szerint az intézmény teljes mértékben együttműködik az illetékes hatóságokkal, és a törvény által lehetővé tett keretek között tájékoztatja a nyilvánosságot az ügy fejleményeiről. Kedden kezdetét vette a jelentkezés a 2026-os érettségivizsga első nyári vizsga szakára. A diákoknak mindössze 3 napjuk van a dokumentumok benyújtására. A feliratkozási időszak ugyanis június 4-én zárul. Az Oktatási Minisztérium arra inti a végzősöket, hogy alaposan tanulmányozzák át a szabályzatot, írja a Mediafax. Az írásbeli megmérettetések június 29-én kezdődnek. Az első óvások előtti eredményeket 2026. július 7-én teszik majd közzé. Komoly sztrájk hullám rázhatja meg a közszférát az új bértörvénytervezet miatt. Reggel óta részlegesen szünetel a munka a bíróságokon és az ügyészségeken, ahol az igazságügyi kisegítő személyzet tiltakozik a bérek esetleges befagyasztása ellen. A Dicasterial szakszervezet bejelentette, csütörtök délelőtt 8 és 12 óra között a bíróságok működése teljesen leáll. Közben az egészségügyiek is utcára vonulnak. A Sanitas szakszervezet szerdára több mint 15 ezer fős óriás tüntetést hirdetett Bukarestbe. A szakszervezetek szerint a kormány tervezete igazságtalan, hátrányos és a dolgozók jelentős részénél fizetés csökkenést eredményezne, ezért a jogszabály azonnali visszavonását követelik. Nem pihentek a rendőrök a mögöttünk hagyott hosszú hétvégén Hargita megyében. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságok 77 esethez vonultak ki, és 33 célzott akciót szerveztek a biztonság fenntartása érdekében. A razzia során csaknem 400 embert igazoltattak, és több mint 260 szabálysértési bírságot szabtak ki. A büntetések összértéke meghaladja a 182 ezer lejt. A közúti ellenőrzések során 130 sofőrt szondáztak meg, végül 15 jogosítványt vontak be, ebből 5-öt gyorshajtás, 3-at pedig ittas vezetés miatt. Emellett 19 jármű forgalmi engedélyét is visszatartották a rendőrök. A költségvetési nyomás ellenére is sikerült fenntartani a támogatott fogászati kezelések finanszírozását Hargita megyében. Az egészségbiztosítási pénztár jelentése szerint tavaly összesen csaknem 48 ezer beavatkozást számoltak el a társadalombiztosítási rendszerben. Idén 59 megyei fogászati vállalkozás áll szerződésben a biztosítóval, az orvosonkénti havi keret pedig országos szinten továbbra is 6 ezer lej maradt. A lakosság részéről óriási az érdeklődés a támogatott tömések, húzások és vizsgálatok iránt. Tavaly több mint 3000 helyi lakos kért személyesen vagy telefonon felvilágosítást a pénztártól. Az ingyenes és kedvezményes ellátást nyújtó fogorvosok listája elérhető az intézmény honlapján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint felszakadozik a gomoly felhőzet, száraz, többnyire napos időre lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig csökken, napközben a csúcsérték már akár a 23-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.
1: Mondjuk nem sokkal vagyunk a meghirdetett minimum fölött, hiszen 13-at mérnek jelenleg, legalábbis hőmérsékletet. 8 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Fülix zenékkel köszöntöm Önöket, ez bizony már a szerdai kiadású kotyogó. Én Günther Otto vagyok, ha kedvük van, tartsanak velem, hiszen csatlakozik a kávézáshoz Madonna, Sabrina Carpenter, Fantomel, aztán a folytatásban The Beloved, Gary Halliwell és még sokan mások. Megpörgetjük közösen a szerdát.

0: talk about.
1: Fedezd fel a Lidl üzletekben a finomságokkal teli görög stílusú specialitásokat. Próbáld ki a 225 grammos Eridanus halloumi sajtot 14,99 baniért, és a 250 grammos tzatzikit extra szűz olívaolajjal 8,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Reklámot hallottak!

Kedves Klotildok, boldog névnapot kívánok június 3-án. Lapozzuk fel közösen a kalendáriumot. 101 éve, 1925-ben született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. 405 éve a Holland Nyugat-Indiai Társaság elfogadta Új-Hollandia alapító okiratát. Ez volt a mai New York elődje. 405 éve, 1621-ben a Németalföldi Országgyűlés megalapította a Nyugat-Indiai Társaságot a Kelet-Indiai Társaság mintájára. 131 éve született Korda Zoltán, magyar származású, angol filmrendező. 127 éve született Békési György, magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. 120 éve született Josephine Baker, amerikai táncosnő, akinek a Charleston-t köszönhetjük. 104 éve született Alain Resnais, francia rendező, többek között a Távol Vietnámtól, Szerelmem Hiroshima című filmek is az ő nevéhez fűzhetőek. A kalendárium rovatunk végén hadd említem meg, 100 éve született Allen Ginsberg, amerikai költő, a hippik atya, aki járt Magyarországon is. És akkor érkezzen az ajándékdal, The Beloved 1993-as meg a slágere, ez a Sweet Harmony.

0: Gázgrid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfo a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

0: 8:09. Jó reggelt kívánok mindenkinek, új zenékkel és slágerekkel köszöntöm a nagy érdemét itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda. És hogyha azt mondom, hogy sláger, akkor bizony 80-as évek dereka, 85-86-ban jelent meg a most következő felvétel. Sissy Kecs nagyot dobbantott vele, a mai napig ebből él. Heartbreak Hotel.
1: Fun FM Rádió. Főleg zene. Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál Günther Otto.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Még vészmegoldásnak sem tartja Kelemen Hunore Eugen Tomák esetleges miniszterelnöki jelölését. Az RNDS elnöke a parlamentben újságíróknak kijelentette, politikai szempontból teljesen logikátlan és alkotmányosan sem szerencsés, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező pártvezetőjét bízzák meg egy technokrata kormány alakításával. Kelemen Hunor hangsúlyozta, ha az államfő valóban technokrata kabinetben gondolkodik, akkor ahhoz szakértő kormányfőt kellene találnia. Az RNDS elnöke szerint egy politikai háttér nélküli kabinet már az első komolyabb parlamenti vitánál elakadna. A legrosszabb forgatókönyv pedig a vegyes, politikusokból és technokratákból álló kormány lenne. Kelemen Hunor szerint, ha ő lenne Románia elnöke, az alkotmány logikáját követve elsőként a legnagyobb parlamenti erőnek, vagyis a Szociáldemokrata pártnak adna lehetőséget a kormány alakításra. Margita Kovászna és Maros megyei egészségügyi dolgozók is csatlakoztak a Sanitas szakszervezet mai bukaresti tüntetéséhez. Az egészségügyi és szociális ágazat alkalmazottai délelőtt 10 órától a Viktóriai téren, valamint a parlament előtt tiltakoznak az új egységes bértörvénytervezet ellen, amelyet igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartanak. A szakszervezet közleménye szerint a közvitára bocsátott változat a jogszabály létező legrosszabb formája, amely teljesen szembe megy a kormány korábbi ígéreteivel. A Sanitas elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a pótlékok megnyírbálása miatt a dolgozók több mint felének stagnálni fog, vagy egyenesen csökken a fizetése. A szakszervezetek gyorsan összedobott tervezett azonnali visszavonását és a valós társadalmi párbeszéd felújítását követelik a kormánytól. Florin Manole volt munkaügyi miniszter szerint az Európai Bizottság nem szól bele abba, hogy a román állam milyen fizetéseket szab meg a köztisztviselőknek a bértörvény tervezetében. Mint ismert, Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter múlt héten azt nyilatkozta, hogy a helyreállítási terv újratárgyalásának keretében egyeztetni fog az Európai Bizottsággal az állami köztisztviselők béréről. A Szociáldemokrata párt képviselője kijelentette, Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszternek nem kell erről külön egyeztetnie Brüsszelben. Beszámolója szerint a miniszteri tisztségről való lemondása előtt Manole írásban megkérdezte az Európai Bizottságot arról, befagyaszthatók-e a köztisztviselők fizetései. A válasz pedig az, hogy az uniós tagállamok szabadon dönthetnek a köztisztviselők bérezéséről. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új egységes számítási módszer bevezetését javasolja, annak meghatározására, hogy az állami kórházak képesek-e biztosítani a Nemzeti Egészségügyi Program keretében szükséges ellátásokat, illetve szükség van-e magánszolgáltatók bevonására. A pénztár szerint az intézkedés növelni az átláthatóságot és egyértelmű kritériumokat teremtene az állami szolgáltató kapacitásának felmérésére. Amennyiben az állami rendszer nem tudja fedezni a szükségleteket, az egészségbiztosítási pénztárak magánszolgáltatókkal is szerződést köthetnének. A tervezetet betegjogi szervezetek és a magán egészségügyi szektor képviselői is bírálják. Szerintük ugyanis a változtatás negatívan befolyásolhatja a betegek kezeléshez való hozzáférését. A Daganatos Betegek Egyesületei Tömörítő Szövetség, valamint a Krónikus Betegek Szervezeteinek Koalíciója kifogásolja, hogy a javasolt képlet nem veszi figyelembe a várólistákat, a diagnózisig és a kezelés megkezdéséig eltelt időt. A betegjogi szervezetek és a magánszolgáltató képviselői a tervezett visszavonását, valamint egy részletes hatástanulmány elkészítését sürgetik az új szabályok elfogadása előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 23-24 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, június 3-a van, szerda, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Megszokhatták már, hogy reggelente közösen kotyogunk bele az éterbe, mindeközben pedig elfogyasztjuk a finom-finom feketét. Ha kedvük van, tartsanak velem ezúttal is.

0: Csíkszereda, tekerj ránk! Ha FM, az Fun FM. És pont!
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztató.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

1991-ből szólt, ő volt Brian Adams, ez a Touch a Hand. Fél tíz lesz 4 perc múlva. Az az igazság, hogy a kabátomat levetettem, mert úgy éreztem, hogy nem kell, de egyelőre így, ahogy elnézem az időjárás jelenlegi helyzetét, lehet, hogy kénytelen leszek visszavenni. Felhőség volt mellett száraz napos idő, hát erre várunk legalább a napot valahol, valahol lássuk kukucskálni, nem másért, de jót tenne nekünk is. A futás világnapja minden évben június első szerdájára esik, és mivel ma éppen 2026. június 3-a van, eljött a napja. Ilyenkor a világon mindenhol a futás örömét és az egészséges életmódot ünnepeljük. Így aztán beszélni fogunk erről is egy kicsikét, honnan ered, mi hívta életre, és természetesen hogy lehet ünnepelni, hogyha úgy tetszik. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak. Phil Collinson a sor, Something Happened on the Way to Heaven.

0: Ha ma reggel a szokásosnál egy kicsit több futóval találkoztak már a sétatéren, a stadion környékén, vagy épp a somlyói emelkedőkön, az egyáltalán nem a véletlen műve. Ma van június első szerdája, vagyis hivatalosan is a Global Running Day, a futás világnapja. Ez a nap nem a kenyai maratonistákról szól, és nem kell mindjárt 30 kilométerrel indítani a napot. A lényeg csak annyi, hogy mozduljunk meg, és csináljunk valami jót az egészségünkért. Hogy állunk a futással, ezt nyilván mindenki saját felkészültségi szintje dönti el. Jöhet egy laza esti kocogás, vagy az a szint, ami mondjuk elindítja a napot már a mostani órákban. Teljesen mindegy, egy a lényeg, hogy mozogni. Mozogni és mozogni, főleg a futás világnapján. És a mozgáshoz kell egy jó kis lüktető ütem. A tökéletes reggeli lendület pedig szerintem megadja a kezdő löketet, illetve az energiát egész napra. A legjobb futózenék titka egyébként a BPM-en, azaz a beats per minute-en múlik, vagyis a percenkénti lüktetésben van az ereje. Egy laza kocogáshoz a 120-130 BPM körüli dalok a legjobbak, míg a tempósabb, pörgős futáshoz a 140-160 feletti ritmusok hozzák meg a lépésütemet. Na, és akkor nézzünk szét szerintem egy icipicit a nagy klasszikus futódalok között. Hamarosan érkezik az Erasure és a Little Respect.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos MOP akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Fedezd fel a Lidl üzletekben a finomságokkal teli görög stílusú specialitásokat. Próbáld ki a 225 g-os Eridanos halloumi sajtot 14,99 baniért, és a 250 g-os tzatzikit extra szűz olívaolajjal 8,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

Ismét vandalizmus áldozata lett a világ talán leghíresebb banánja. Már másodjára tűnt el. A Pompidou központból a hírhet műhalkotás a komédiás központi eleme maga a gyümölcs. A komédiás egyébként nem áll másból, mint egy ezüst ragasztó szalaggal a falra ragasztott banánból. A múzeum egyébként értesítette a hatóságokat. Tavaly nyáron nem kellett sokáig nyomozniuk, akkor egy éhes látogató egyszerűen leszette a falról a műalkotás ehető részét, meghámozta és jó ízűen elfogyasztotta. Most azonban a rendőrséget értesítették, azaz vonták be a nyomozásban, lévén, hogy a tettes egyelőre ismeretlen. Mivel a banánt folyamatosan cserélik, még az is lehet, hogy a mű finom volt. Cattelan a tavalyi incidens után egyébként megjegyezte, hogy az elkövető összetévesztette a gyümölcsöt magával, a műalkotással. Hozzátéve, hogy a héjat és a ragasztószalagot is el kellett volna fogyasztania. Hogy most is az éhségnek esett áldozatul a darab, azt egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy komoly hagyományt folytatna az elkövető. Az olasz művész darabját ugyanis rendre elfogyasztják. Amikor 2019-ben az Art Basel Miami Beach művészeti vásáron először állították ki, csak néhány napba tellett, hogy a néhai performance művész David Datsunám megegye a darabot. 2023-ban pedig egy dél-koreai diák fogyasztotta el a szöuli múzeumban. Egy évvel később Justin Sun kínai vállalkozó 6,2 millió dollárért vásárolta meg az alkotást, majd fogta magát és felfalta. A műalkotás bemutatása után rengeteg kritikát kapott, és heves vita bontakozott ki azt illetően, hogy művészete egy ilyen banán kiállítása. Az installációt azóta a világ számos pontján kiállították, de úgy, hogy a banánt folyamatosan cserélik benne, mielőtt az teljesen megromolhatna.

0: Fun FM Rádió. Főleg zene.
1: Mindent a fülnek.
0: Fun FM Rádió. Főleg zene.
1: Fun FM.

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Egy nagy olasz klasszikus a 80-as évek elejéről, egészen pontosan 81-ben jelent meg Ricky e Poveri, Sara Perché, Ti Amo. 4 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Egy jó kis dallal zárjuk ezt az órát, Shania Twain és az I'm Gonna Getcha Good.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Még vészmegoldásnak sem tartja Kelemen Hunor Eugen Tomák esetleges miniszterelnöki jelölését. Az RNDSZ elnöke a parlamentben újságíróknak kijelentette, politikai szempontból teljesen logikátlan és alkotmányosan sem szerencsés, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező pártvezetőjét bízzák meg egy technokrata kormány alakításával. Kelemen Hunor hangsúlyozta, ha az államfő valóban technokrata kabinetben gondolkodik, akkor ahhoz szakértő kormányfőt kellene találnia. Az RNDSZ elnöke szerint egy politikai háttér nélküli kabinet már az első komoly a parlamenti vitánál elakadna. A legrosszabb forgatókönyv pedig a vegyes, politikusokból és technokratákból álló kormány lenne. Kelemen Hunor szerint, ha ő lenne Románia elnöke, az alkotmány logikáját követve elsőként a legnagyobb parlamenti erőnek, vagyis a Szociáldemokrata pártnak adna lehetőséget a kormány alakításra. Margita Kovászna és Varos megyei egészségügyi dolgozók is csatlakoztak a Sanitán szakszervezet mai bukaresti tüntetéséhez. Az egészségügyi és szociális ágazat alkalmazottai délelőtt 10 órától a Viktóriai téren, valamint a parlament előtt tiltakoznak az új egységes bértörvénytervezet ellen, amelyet igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartanak. A szakszervezet közleménye szerint a közvitára bocsátott változat a jogszabály létező legrosszabb formája, amely teljesen szembe megy a kormány korábbi ígéreteivel. A Sanitas elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a pótlékok megnyírbálása miatt a dolgozók több mint felének stagnálni fog, vagy egyenesen csökken a fizetése. A szakszervezetek gyorsan összedobott tervezett azonnali visszavonását és a valós társadalmi párbeszéd felújítását követelik a kormánytól. Florin Manole volt munkaügyi miniszter szerint az Európai Bizottság nem szól bele abba, hogy a román állam milyen fizetéseket szab meg a köztisztviselőknek a bértörvény tervezetében. Mint ismert, Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter múlt héten azt nyilatkozta, hogy a helyreállítási terv újra tárgyalásának keretében egyeztetni fog az Európai Bizottsággal az állami köztisztviselők béréről. A Szociáldemokrata párt képviselője kijelentette, Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszternek nem kell erről külön egyeztetnie Brüsszelben. Beszámolója szerint a miniszteri tisztségről való lemondás előtt Manole írásban megkérdezte az Európai Bizottságot arról, befagyaszthatók-e a köztisztviselők fizetései. A válasz pedig az, hogy az uniós tagállamok szabadon dönthetnek a köztisztviselők bérezéséről. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új egységes számítási módszer bevezetését javasolja, annak meghatározására, hogy az állami kórházak képesek-e biztosítani a Nemzeti Egészségügyi Programa keretében szükséges ellátásokat, illetve szükség van-e magánszolgáltatók bevonására. A pénztár szerint az intézkedés növelni az átláthatóságot és egyértelmű kritériumokat teremtene az állami szolgáltató kapacitásának felmérésére. Amennyiben az állami rendszer nem tudja fedezni a szükségleteket, az egészségbiztosítási pénztárak magánszolgáltatókkal is szerződést köthetnének. A tervezetet betegjogi szervezetek és a magán egészségügyi szektor képviselői is bírálják. Szerintük ugyanis a változtatás negatívan befolyásolhatja a betegek kezeléshez való hozzáférését. A Daganatos Betegek Egyesületei Tömörítő Szövetség, valamint a Krónikus Betegek Szervezeteinek koalíciója kifogásolja, hogy a javasolt képlet nem veszi figyelembe a várólistákat, a diagnózisig és a kezelés megkezdéséig eltelt időt. A betegjogi szervezetek és a magánszolgáltató képviselői a tervezett visszavonását, valamint egy részletes hatástanulmány elkészítését sürgetik az új szabályok elfogadása előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 23-24 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, ismételten köszöntöm Önöket a szerdai kotyogóban. Fülig zenékkel, friss kávéval és érdekes beszédtémákkal. Ha kedvük van, tartsanak velem! Money fan. Check.
2: Dance.

0: 4:11 lesz, 3 perc múlva kellemes délelőtöt kívánok. Remélem, hogy jó tempóban telik, és minden a legnagyobb rendben van. Nyilván, hogyha jobban süt a nap egy icipicit, akkor már is jobb az ember hangulata, és könnyebben megy a munka is, ezt valljuk be. Nem igaz, hogy el tudunk ettől tekinteni, hogy mindegy, mi van kint, ha bent egyszer az ember beletemetkezik a munkába. Szerintem nem. Az eper, a szőlő és a narancs azon gyümölcsök közé tartozik, amelyekben a legtöbb a növényvédőszer maradvány, írja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésére hivatkozva a Digi 24. Hamarosan hozom a részleteket.
1: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék.

Mivel az epár és a korai szőlőszezon elején járunk, érdemes odafigyelni, hogy mit honnan vásárolunk és hogy fogyasztjuk el. Az epár, a szőlő és a narancs tartalmazza a legtöbb növényvédőszer maradványt az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság legfrissebb átfogó tanulmánya szerint. A szakemberek több ezer gyümölcs és zöldség mintát vizsgáltak meg. A rangsor élén a szamóca végzett, amelynek több mint 70%-ában mutattak ki különböző vegyszer maradványokat. A második helyre a szőlő került, a Spanyolországból származó csemege szőlő minták csak nem 60%-a érintett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fogát a narancs foglalja el. A hatóság szakemberei ugyanakkor megnyugtatásul hangsúlyozták, a tesztelt termékek többsége így is megfelel a törvényes élelmiszerbiztonsági határértékeknek, de a tiltott anyagok jelenlétét hosszú távú egészségügyi kockázatok miatt továbbra is szigorúan ellenőrzik.

58. születésnapját ünnepelte nemrég Ausztrália leghíresebb popdívája, Kylie Minogue. Idézzük fel pályája legérdekesebb mozzanatai 10 pontba szedve, és persze nyilván 58. születésnapját ünnepelte nemrég Ausztrália leghíresebb popdívája, Kylie Minogue. Idézzük fel pályája legérdekesebb mozzanatai 10 pontba szedve, és persze nyilván rendelek hozzá jó.

0: Kulisszatitkok Kylie Minogue-ról, ugyanis a napokban ünnepelte 58. születésnapját Ausztrália legszebb pop export cikke. Ebből az alkalomból hoztam néhány olyan elképesztő sztorit a pályájáról, amit talán még a legnagyobb rajongók sem tudtak. Az imént 1988-ból szólt egy dal, a Got To Be Certain. Kezdjük ott, hogy Kylie-nak konkrétan életmentő hatása is volt. Amikor évekkel ezelőtt mellrákkal diagnosztizálták, olyan nyíltan beszélt a betegségéről, hogy Ausztráliában 40%-kal ugrott meg a szűrésre jelentkező nők száma. Az orvostudomány azóta is csak Kylie hatásként emlegeti ezt a jelenséget, amiért még tiszteletbeli doktori címet is kapott. De a popdíva a trendekben is az élen járt. Például a 2000-es évek elején saját fotós naptárakat dobott piacra, amiket napok alatt elkapkodtak a rajongók, és természetesen büszkén vállalták, hogy otthonuk falát kedvencük Kylie Minogue képei díszítik, szám szerint 12. Nem tudom, lehet, hogy nem lesz szám szerint 12 dal bejátszva Kylie Minogue-tól, de az biztos, hogy előkészítettem még párat, ha már a pályafutásáról, mint olyan beszélünk. A 80-as évek végéről szólt a Got To Be Certain, aztán a 90-es évekből lássuk Better Than Never You Know, igen, Never Too Late, és Confide In Me, legyen inkább az első Better Than Devil You Know. Néhány percen belül egy újabb mérföldkő Kylie Minogue zenei pályafutásából.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek

0: Június 29 és augusztus 14-e között Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

Lássuk a további érdekességeket Kylie Minogue pályafutásából, aki nemrég ünnepelte 58. születésnapját. Egyébként, hogyha érdekli Kylie élettörténetén, nemrég jelent meg a Netflixen egy egészen érdekes dokumentum sorozat. Nyilván, akit érdekel, érdemes belenézni. No, nézzünk szét még egy kicsikét a különleges történetben. Australian Trade szaklap már 2001-ben nekiadta a leggyönyörűbb ausztrál export cikket, miközben a divatlapok a világ legjobban öltözött női közé sorolták. A hisztéria pedig már igencsak korán elindult, első 1989-es mozifilmje, a Szerelem menekültjei londoni premierjén több mint 20 000 rajongó beindította meg a forgalmat, a Tears on My Pillow című betétdal pedig azonnal a toplisták élén landolt. A második filmje, a 94-es Street Fighter viszont már más miatt emlékezetes. A kritikusok lehúzták, a stáb pedig alig bírta befejezni a forgatást, mert a főszereplő Jean-Claude Van Damme súlyos kokain függősége miatt teljesen kezelhetetlenné vált. Ennek ellenére egy 2002-es felmérés szerint a brit irodai dolgozók többsége Kylie-t választotta volna meg az ideális női főnöknek. Hogy miért, azt a mai napig nem tudjuk, de természetesen a tényeket nem kell különösebben kommentálni. 2001-ben volt a nagy visszatérés, hatalmasat dobbintott ismét, Can't Get You Out of My Head.

Can't Get You Out of My Head 2001-ből szólt a dal. A Mattel egyébként idén elkészítette az 58 éves Kylie Minogue után a hivatalos Kyle Barbie babát, méghozzá a Padam Padam klipjéből ismert ikonikus vörös ruhában. Eredetileg egyedi darabnak szánták, de akkorra lett rá a kereslet, hogy végül elindították a tömeggyártást. Nos, ha a nosztalgiából elég volt, akkor visszatérünk a legújabb ritmusokhoz. Érkezik a slágerlisták legutóbbi nagy kedvence Kylie Minogue előadásában. Förgessük fel a délelőtt hangulatát, ez a Padam Padam. Padam.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgas Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása. A Mineralia Humana Arcok emlékezete című tárlat csütörtökön június 4-én este 6 órakor nyílik meg a Petőfi utcai Új Kriterion galériában. A művész személyesen is lemerült a lónyai bányák mélyére, az ott szerzett élményeit pedig fehér papírra vetett hiperrealista szénrajzokon, valamint égetett fadarabokkal készített olajfestményeken mutatja meg. Ha kíváncsiak arra, hogyan lehet megmenteni egy letűnő félben lévő ipari kultúrát, az emberi méltóságot és a kollektív emlékezetet a kortárs művészet erejével, akkor most csütörtökön este 6 órától érdemes ellátogatniuk az Új Kriterion galériába.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió.
2: Fun FM. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Még vészmegoldásnak sem tartja Kelemen Hunor Eugen Tomák esetleges miniszterelnöki jelölését. Az RNDSZ elnöke a parlamentben újságíróknak kijelentette, politikai szempontból teljesen logikátlan és alkotmányosan sem szerencsés, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező pártvezetőjét bízzák meg egy technokrata kormány alakításával. Kelemen Hunor hangsúlyozta, ha az államfő valóban technokrata kabinetben gondolkodik, akkor ahhoz szakértő kormányfőt kellene találnia. Az RNDSZ elnöke szerint egy politikai háttér nélküli kabinet már az első komolyabb parlamenti vitánál elakadna. A legrosszabb forgatókönyv pedig a vegyes, politikusokból és technokratákból álló kormány lenne. Kelemen Hunor szerint, ha ő lenne Románia elnöke, az alkotmány logikáját követve elsőként a legnagyobb parlamenti erőnek, vagyis a Szociáldemokrata pártnak adna lehetőséget a kormány alakításra. Margita Kovászna és Maros megyei egészségügyi dolgozók is csatlakoztak a Sanitán szakszervezet mai bukaresti tüntetéséhez. Az egészségügyi és szociális ágazat alkalmazottai délelőtt 10 órától a Viktóriai téren, valamint a parlament előtt tiltakoznak az új egységes bértörvénytervezet ellen, amelyet igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartanak. A szakszervezet közleménye szerint a közvitára bocsátott változat a jogszabály létező legrosszabb formája, amely teljesen szembe megy a kormány korábbi ígéreteivel. A Sanitas elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a pótlékok megnyírválása miatt a dolgozók több mint felének stagnálni fog, vagy egyenesen csökken a fizetése. A szakszervezetek gyorsan összedobott tervezett azonnali visszavonását és a valós társadalmi párbeszéd felújítását követelik a kormánytól. Florin Manole volt munkaügyi miniszter szerint az Európai Bizottság nem szól bele abba, hogy a román állam milyen fizetéseket szab meg a köztisztviselőknek a bértörvény tervezetében. Mint ismert, Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter múlt héten azt nyilatkozta, hogy a helyreállítási terv újratárgyalásának keretében egyeztetni fog az Európai Bizottsággal az állami köztisztviselők béréről. A Szociáldemokrata párt képviselője kijelentette, Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszternek nem kell erről külön egyeztetnie Brüsszelben. Beszámolója szerint a miniszteri tisztségről való lemondás előtt Manole írásban megkérdezte az Európai Bizottságot arról, befagyaszthatók-e a köztisztviselők fizetései. A válasz pedig az, hogy az uniós tagállamok szabadon dönthetnek a köztisztviselők bérezéséről. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új egységes számítási módszer bevezetését javasolja, annak meghatározására, hogy az állami kórházak képesek-e biztosítani a Nemzeti Egészségügyi Programa keretében szükséges ellátásokat, illetve szükség van-e magánszolgáltatók bevonására. A pénztár szerint az intézkedés növelni az átláthatóságot és egyértelmű kritériumokat teremtene az állami szolgáltató kapacitásának felmérésére. Amennyiben az állami rendszer nem tudja fedezni a szükségleteket, az egészségbiztosítási pénztárak magánszolgáltatókkal is szerződést köthetnének. A tervezetet betegjogi szervezetek és a magán egészségügyi szektor képviselői is bírálják. Szerintük ugyanis a változtatás negatívan befolyásolhatja a betegek kezeléshez való hozzáférését. A Daganatos Betegek Egyesületei Tömörítő Szövetség, valamint a Krónikus Betegek Szervezeteinek Koalíciója kifogásolja, hogy a javasolt képlet nem veszi figyelembe a várólistákat, a diagnózisig és a kezelés megkezdéséig eltelt időt. A betegjogi szervezetek és a magánszolgáltató képviselői a tervezett visszavonását, valamint egy részletes hatástanulmány elkészítését sürgetik az új szabályok elfogadása előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 23-24 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Barnabó és Búzi, Loi, Karana, Jula, aztán a folytatásban Ray Dalton, Joe Cocker, Britney Spears, Adele és még sokan mások. Nem feledkezzünk meg Kökény Attiláról és Rakoncai Viktorról sem. Ha kedvük van, tartsanak velem!

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Az országos ellenőrzések nyomán a Hargita megyében 29-en veszítették el fogyatékossági besorolásokat és a havi szociális juttatásokat az elmúlt egy évben. A megyei igazgatóság közlése szerint a felülvizsgálatok nyomán 25-en enyhébb kategóriába kerültek, 11 személy esetében viszont az állapotuk romlása miatt súlyosabb fokozatú támogatást igényelt meg a ítélt meg a bizottság, értesült a maszul.ru.

0: állomást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Rock My World volt Michael Jackson, jó hír a rajongóknak hivatalosan is érkezik. A Michael Jackson életrajzi film második része, az alig egy hónapja bemutatott első fejezet hatalmas világsiker lett, és már is több mint 800 millió dolláros bevételt hozott a konyhára. A stúdió közleménye szerint a folytatás ott veszi fel a fonalat, ahol a mozi véget ért, az 1988-as Bad turné utáni időszakot mutatja be. A film a popkirály zenei öröksége mellett olyan mérföldkövekre fókuszál majd, mint a Dangerous és az Invincible című albumok születése, Neverland felépítése, valamint a sztár későbbi nagy nyilvánosságot kapott bírósági csatái. Érdekesség, hogy a folytatás csaknem 30%-át már össze is rakták, az első rész munkálatai során kimaradt a jelenetekből, és hogyha már ugye megemlítettem az Dangerous című nagylemezt, akkor érdemes tudni róla, hogy ez, ha jól emlékszem, 1990-es évek elején, 91-ben jelent meg a Dangerous című nagylemez, és erről választottam egy számomra rendkívül érdekes dalt, ez az In the Closet, és ennek az érdekessége, hogy anno Madonnával közös duettként volt elképzelve, és az énekesnő a tőle megszokott provokatív módon össze is írt néhány dal részlet, ötletet, mint olyan, aztán Jacksonnak ez nem tetszett, szerint ez túl sok volt a dalhoz, és végül úgy döntött, hogy egyedül adja elő, no de érdekességként említem, hogy a dalhoz készített, hát ilyen nagyon szépiaszerű hangulatú klipben Naomi Campbell is megjelenik. No, 91-ből hozom a dalt, ez pedig nem más, mint az In the Closet.

0: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, főleg zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Anno 1998-ban jelent meg az egykori Up, a Nap című szerzeménye, és milyen jól jött ezen a kissé szeles szárdai délelőttön. Fülig zenék között az elmúlt 30 év, és a napjaink legjobbjai sorakoznak, a folytatásban is érkezik Giant Rooks, valamint az Under Your Wings.

0: Azt hiszem, hogy 1999-ben jelent meg a VIP Miért kell, hogy elmenj című szerzeménye. Ezzel a dallal egyébként Magyarországot is képviselték az Eurovíziós Dalfesztiválon. Néhány másodperc maradt hátra 12 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, és ebben búcsúzom, annak reményében, hogy holnap reggel együtt folytatjuk.
1: Fan FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az egészségügyi és a pénzügyi dolgozók szakszervezetei tüntetnek ma Bukarestben az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. A szanitás szakszervezet több mint 15 ezer résztvevőt vár a kormánypadot elé, onnan később a parlamenthez vonulnak. A tiltakozók szerint az új jogszabály igazságtalan, és az egészségügyben, valamint a szociális szférában dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását vagy csökkenését eredményezheti. A szanitás a létszámstopp feloldását és valódi párbeszédet követel. Ezzel párhuzamosan délelőtt 11 és délután 1 óra között a pénzügyminisztérium előtt is demonstrálnak a Szolidaritás Szövetség tagjai. Ők 50%-os béremelést, külön szakmai jogállást, valamint a fizetések automatikus bruttó minimálbérhez kötött indexálását követelik. A pénzügyi dolgozók közölték, ha a kormány figyelmen kívül hagyja a kéréseiket, folytatják a tiltakozást. Akár 200 ezer eurós támogatást is kaphatnak azok a külföldön élő román állampolgárok, akik Romániában indítanak vállalkozást, tájékoztat az RMDS közleménye a Diaszpóra Itthon Fektet Be program kapcsán. A mintegy 100 millió eurós keretösszegű kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a hazatérést és a beruházásokat olyan román állampolgárok körében, akik az elmúlt években külföldön szereztek szakmai tapasztalatot. A program azoknak az új vagy legfeljebb 3 éves vállalkozások, szól, amelyek román tulajdonosai legalább 1 évet külföldön éltek az elmúlt időszakban, és rendelkeznek megfelelő szakmai tapasztalattal vagy képzettséggel. A támogatás hitelalapú konstrukcióban működik, amelynél az állam a beruházás akár 60%-át is vissza nem térítendő támogatásként fedezheti legfeljebb 200 ezer euróig. A beruházás legalább 10%-át 35 évnél fiatalabb, vállalkozók esetében pedig 5%-át saját forrásból kell biztosítani. A támogatási program elindítását lehetővé tevő jogszabálytervezet jelenleg közvitán van. Románia hivatalosan ideiglenes NATO támogatást kért a keleti szárny légvédelmének és drónelhárító képességeinek megerősítésére, közölte a Védelmi Tárca ügyvivő minisztere Rádu Miruca egy brüsszeli NATO konferenciát követően. A miniszter szerint Románia a szövetségesek elé tárta azokat az eseteket, amikor feltételezett orosz drónok léptek be az ország légterébe, valamint az ezekből fakadó lakossági és biztonsági kockázatokat is. Bukarest ugyanakkor már saját beszerzéseket is elindított, mintegy 3 milliárd euró értékben rendelt drón és légvédelmi rendszereket a SAFE program keretében, amelyek várhatóan körülbelül másfél éven belül érkeznek meg. A román hatóságok szerint a következő időszakban átmeneti NATO segítségre van szükség, amíg a saját kapacitások teljesen ki nem épülnek. A szövetséges államok a kérést politikai egyeztetéseket követően vizsgálják meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán is marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, illetve az élénk szél ront a hőérzeten. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
3: Fülig zene!
2: Fan

0: A Petőfi Sándor utcában zajló munkálatok miatt május 28-a és június 4-e között ideiglenes változások lesznek a Csíki Transz 1-es vonalán. A csordagyűjtő naturlakópark járaton kimarad a Petőfi Sándor általános iskola, valamint a Galambok utca megálló.
1: Útinfót hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása. A Mineralia Humana arcok emlékezete című tárlat csütörtökön június 4-én este 6 órakor nyílik meg a Petőfi utcai Új Kriterion galériában. A művész személyesen is lemerült a lónyai bányák mélyére, az ott szerzett élményeit pedig fehér papírra vetett hiperrealista szénrajzokon, valamint égetett fadarabokkal készített olajfestményeken mutatja meg. Ha kíváncsiak arra, hogyan lehet megmenteni egy letűnő félben lévő ipari kultúrát, az emberi méltóságot és a kollektív emlékezetet a kortárs művészet erejével, akkor most csütörtökön este 6 órától érdemes ellátogatniuk az Új Kriterion galériába.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió. Fun FM.
2: 90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az egészségügyi és a pénzügyi dolgozók szakszervezetei tüntetnek ma Bukarestben az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. A szanitán szakszervezet több mint 15 ezer résztvevőt vár a kormánypalota elé, onnan később a parlamenthez vonulnak. A tiltakozók szerint az új jogszabály igazságtalan, és az egészségügyben, valamint a szociális szférában dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását vagy csökkenését eredményezheti. A szanitász a létszámstopp feloldását és valódi párbeszédet követel. Ezzel párhuzamosan délelőtt 11 és délután 1 óra között a pénzügyminisztérium előtt is demonstrálnak a Szolidaritátiás Szövetség tagjai. Ők 50%-os béremelést, külön szakmai jogállást, valamint a fizetések automatikus bruttó minimálbérhez kötött indexálását követelik. A pénzügyi dolgozók közölték, ha a kormány figyelmen kívül hagyja a kéréseiket, folytatják a tiltakozást. Akár 200 ezer eurós támogatást is kaphatnak azok a külföldön élő román állampolgárok, akik Romániában indítanak vállalkozást, tájékoztat az RMDS közleménye a Diaszpóra Itthon Fektet Be program kapcsán. A mintegy 100 millió eurós keretösszegű kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a hazatérést és a beruházásokat olyan román állampolgárok körében, akik az elmúlt években külföldön szereztek szakmai tapasztalatot. A program azoknak az új vagy legfeljebb 3 éves vállalkozások szól, amelyek román tulajdonosai legalább 1 évet külföldön éltek az elmúlt időszakban, és rendelkeznek megfelelő szakmai tapasztalattal vagy képzettséggel. A támogatás hitelalapú konstrukcióban működik, amelynél az állam a beruházás akár 60%-át is visszanem térítendő támogatásként fedezheti legfeljebb 200 ezer euróig. A beruházás legalább 10%-át 35 évnél fiatalabb, vállalkozók esetében pedig 5%-át saját forrásból kell biztosítani. A támogatási program elindítását lehetővé tevő jogszabálytervezet jelenleg közvitán van. Románia hivatalosan ideiglenes NATO támogatást kért a keleti szárny légvédelmének és drónelhárító képességeinek megerősítésére, közölte a védelmi tárca ügyvévő minisztere Rádu Miruca egy brüsszeli NATO konferenciát követően. A miniszter szerint Románia a szövetségesek elé tárta azokat az eseteket, amikor feltételezett orosz drónok léptek be az ország légterébe, valamint az ezekből fakadó lakossági és biztonsági kockázatokat is. Bukarest ugyanakkor már saját beszerzéseket is elindított, mintegy 3 milliárd euró értékben rendelt drón és légvédelmi rendszereket a SAFE program keretében, amelyek várhatóan körülbelül másfél éven belül érkeznek meg. A román hatóságok szerint a következő időszakban átmeneti NATO-s segítségre van szükség, amíg a saját kapacitások teljesen ki nem épülnek. A szövetséges államok a kérést politikai egyeztetéseket követően vizsgálják meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán is marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, illetve az élénk szél ront a hőérzeten. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hello@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A Petőfi Sándor utcában zajló munkálatok miatt május 28-a és június 4-e között ideiglenes változások lesznek a Csíki Transz 1-es vonalán. A csordagyűjtő naturlakópark járaton kimarad a Petőfi Sándor általános iskola, valamint a Galombok utca megálló.
1: Útinfót hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az egészségügyi és a pénzügyi dolgozók szakszervezetei tüntetnek ma Bukarestben az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. A szanitán szakszervezet több mint 15 ezer résztvevőt vár a kormánypadot elé, onnan később a parlamenthez vonulnak. A tiltakozók szerint az új jogszabály igazságtalan, és az egészségügyben, valamint a szociális szférában dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását vagy csökkenését eredményezheti. A szanitász a létszámstopp feloldását és valódi párbeszédet követel. Ezzel párhuzamosan délelőtt 11 és délután 1 óra között a pénzügyminisztérium előtt is demonstrálnak a Szolidaritás Szövetség tagjai. Ők 50%-os béremelést, külön szakmai jogállást, valamint a fizetések automatikus bruttó minimálbérhez kötött indexálását követelik. A pénzügyi dolgozók közölték, ha a kormány figyelmen kívül hagyja a kéréseiket, folytatják a tiltakozást. Akár 200 ezer eurós támogatást is kaphatnak azok a külföldön élő román állampolgárok, akik Romániában indítanak vállalkozást, tájékoztat az RMDS közleménye a Diaszpóra Itthon Fektet Be program kapcsán. A mintegy 100 millió eurós keretösszegű kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a hazatérést és a beruházásokat olyan román állampolgárok körében, akik az elmúlt években külföldön szereztek szakmai tapasztalatot. A program azoknak az új vagy legfeljebb 3 éves vállalkozások szól, amelyek román tulajdonosai legalább 1 évet külföldön éltek az elmúlt időszakban, és rendelkeznek megfelelő szakmai tapasztalattal vagy képzettséggel. A támogatás hitelalapú konstrukcióban működik, amelynél az állam a beruházás akár 60%-át is vissza nem térítendő támogatásként fedezheti legfeljebb 200 ezer euróig. A beruházás legalább 10%-át 35 évnél fiatalabb, vállalkozók esetében pedig 5%-át saját forrásból kell biztosítani. A támogatási program elindítását lehetővé tevő jogszabálytervezet jelenleg közvitán van. Románia hivatalosan ideiglenes NATO támogatást kért a keleti szárny légvédelmének és drónelhárító képességeinek megerősítésére, közölte a Védelmi Tárca ügyvivő minisztere Rádu Miruca egy brüsszeli NATO konferenciát követően. A miniszter szerint Románia a szövetségesek elé tárta azokat az eseteket, amikor feltételezett orosz drónok léptek be az ország légterébe, valamint az ezekből fakadó lakossági és biztonsági kockázatokat is. Bukarest ugyanakkor már saját beszerzéseket is elindított, mintegy 3 milliárd euró értékben rendelt drón és légvédelmi rendszereket a SAFE program keretében, amelyek várhatóan körülbelül másfél éven belül érkeznek meg. A román hatóságok szerint a következő időszakban átmeneti NATO segítségre van szükség, amíg a saját kapacitások teljesen ki nem épülnek. A szövetséges államok a kérést politikai egyeztetéseket követően vizsgálják meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán is marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, illetve az élénk szél ront a hőérzeten. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este meg adja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig Zene.
0: Fülig Zene. Fülig Zene.

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Minerva, teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: sorlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgáz Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több mint 10 000 egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó vonult utcára Bukarestben, hogy tiltakozzanak az új bértörvény ellen. A Sanitas szakszervezet szerint az új szabályozás miatt a dolgozók több mint felének jövedelme stagnálhat, vagy akár csökkenhet. A résztvevők azt kifogásolják, hogy az új törvény és a pótlékok csökkentése jelentősen visszavetheti a keresetüket. Elmondásuk szerint egyes esetekben a fizetéscsökkenés elérheti a havi 3 000 lejt is. Az egészségügyi dolgozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan érinthetik a szektor munkavállalóit, ezért a döntéshozóktól a szabályozás felülvizsgálatát kérik. A Sanitas szakszervezet tagjai mellett a pénzügyminisztérium és az adóhatóság alkalmazottai is utcára vonultak, tiltakozásul az új bértörvény ellen. A demonstrálók külön bérezési rendszert, tisztességes jövedelmet és a köztisztviselők számára sajátos jogállást biztosító törvény elfogadását követelik. A pénzügyi szektor dolgozói az elmúlt időszakban több megyében is tiltakoztak. Mintegy 18 000 adóhatósági alkalmazott jelezte, hogy június 4-én országos munkabeszüntetést tartanak, hogy felhívják a figyelmet a követeléseikre. A pénzügyminisztérium előtt körülbelül 300 alkalmazott gyűlt össze szerdán. A tüntetők szerint az új bértábla miatt a legtöbben havi 700-800 lejes kieséssel számolnak, de vannak olyan esetek is, amikor a jövedelem csökkenés elérheti a 2-4 000 lejt. A következő napokban egyeztetések várhatók az érintett felek között. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium több erdélyi magyar lakta település útfejlesztési beruházásaira, jelentette be Cseka Attila fejlesztési miniszter. A plusz források célja a megnövekedett építési költségek fedezése és a folyamatban lévő munkálatok befejezésének biztosítása. A támogatásból Hargita, Baross, Kovászna, Bihar megye és több település részesül. Emellett további 820 000 lejt kap a Sepsi-Szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a Volt Jókai Nyomda épületének felújítása. A beruházások az Angel Salini Országos Fejlesztési Program keretében valósulnak meg. Az év végéig érvényben maradhat az alapélelmiszerek drágulását fékező árrészsapka. Az RMDS kezdeményezésére a Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága ugyanis megszavazta, hogy a korlátozást ne vezessék ki június végén. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, mivel az ügyvivőkabinet sürgősségi rendelettel nem hosszabbíthatta meg az intézkedést, a szövetség parlamenti úton lépett az ügyben, hogy a magas infláció mellett megvédjék a háztartásokat. Az árrésstop 17 alapvető termékre, köztük a kenyérre, a tejre, húsfélékre és a friss zöldségekre vonatkozik. A javaslatról a jövő héten szavaz a képviselőház döntéshozó plénuma. Az intézkedés az államfői kérdetés után lép életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás, a továbbiakban is élénk széllel, amely ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 22-23 fokig emelkedhet. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított, változékony időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több mint 10 000 egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó vonult utcára Bukarestben, hogy tiltakozzanak az új bértörvény ellen. A Sanitas szakszervezet szerint az új szabályozás miatt a dolgozók több mint felének jövedelme stagnálhat, vagy akár csökkenhet. A résztvevők azt kifogásolják, hogy az új törvény és a pótlékok csökkentése jelentősen visszavetheti a keresetüket. Elmondásuk szerint egyes esetekben a fizetés csökkenés elérheti a havi 3 000 lejt is. Az egészségügyi dolgozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan érinthetik a szektor munkavállalóit, ezért a döntéshozóktól a szabályozás felülvizsgálatát kérik. A Sanitas szakszervezet tagjai mellett a pénzügyminisztérium és az adóhatóság alkalmazottai is utcára vonultak, tiltakozásul az új bértörvény ellen. A demonstrálók külön bérezési rendszert, tisztességes jövedelmet és a köztisztviselők számára sajátos jogállást biztosító törvény elfogadását követelik. A pénzügyi szektor dolgozói az elmúlt időszakban több megyében is tiltakoztak. Mintegy 18 000 adóhatósági alkalmazott jelezte, hogy június 4-én országos munkabeszüntetést tartanak, hogy felhívják a figyelmet a követeléseikre. A pénzügyminisztérium előtt körülbelül 300 alkalmazott gyűlt össze szerdán. A tüntetők szerint az új bértábla miatt a legtöbben havi 700-800 lejes kieséssel számolnak, de vannak olyan esetek is, amikor a jövedelem csökkenés elérheti a 2-4 000 lejt. A következő napokban egyeztetések várhatók az érintett felek között. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium több erdélyi magyar lakta település útfejlesztési beruházásaira, jelentette be Cseka Attila fejlesztési miniszter. A plusz források célja a megnövekedett építési költségek fedezése és a folyamatban lévő munkálatok befejezésének biztosítása. A támogatásból Hargita, Baross, Kovászna, Bihar megye és több település részesül. Emellett további 820 000 lejt kap a Sepsi-Szentgyörgyi Székely-Mikó kollégium és a volt Jókai nyomda épületének felújítása. A beruházások az Angel Salini országos fejlesztési program keretében valósulnak meg. Az év végéig érvényben maradhat az alapélelmiszerek drágulását fékező árrés sapka. Az RMDS kezdeményezésére a Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága ugyanis megszavazta, hogy a korlátozást ne vezessék ki június végén. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, mivel az ügyvivő kabinet sürgősségi rendelettel nem hosszabbíthatta meg az intézkedést, a szövetség parlamenti úton lépett az ügyben, hogy a magas infláció mellett megvédjék a háztartásokat. Az árrésstop 17 alapvető termékre, köztük a kenyérre, a tejre, húsfélékre és a friss zöldségekre vonatkozik. A javaslatról a jövő héten szavaz a képviselőház döntéshozó plénuma. Az intézkedés az államfői kérdetés után lép életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, a továbbiakban is élénk széllel, amely ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 22-23 fokig emelkedhet. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított változékony időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. I don't need your words. If you wanna say it.

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak. Fun FM.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása. A Mineralia Humana arcok emlékezete című tárlat csütörtökön június 4-én este 6 órakor nyílik meg a Petőfi utcai Új Kriterion galériában. A művész személyesen is lemerült a lónyai bányák mélyére, az ott szerzett élményeit pedig fehér papírra vetett hiperrealista szénrajzokon, valamint égetett fadarabokkal készített olajfestményeken mutatja meg. Ha kíváncsiak arra, hogyan lehet megmenteni egy letűnő, félben lévő ipari kultúrát, az emberi méltóságot és a kollektív emlékezetet a kortárs művészet erejével, akkor most csütörtökön este 6 órától érdemes ellátogatniuk az Új Kriterion galériába.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A Petőfi Sándor utcában zajló munkálatok miatt május 28-a és június 4-e között ideiglenes változások lesznek a Csíki Transz 1-es vonalán. A csordagyűjtő naturlakópark járaton kimarad a Petőfi Sándor általános iskola, valamint a Galambok utca megálló.
1: Útinfót hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több mint 10 000 egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó vonult utcára Bukarestben, hogy tiltakozzanak az új bértörvény ellen. A Sanitas szakszervezet szerint az új szabályozás miatt a dolgozók több mint felének jövedelme stagnálhat, vagy akár csökkenhet. A résztvevők azt kifogásolják, hogy az új törvény és a pótlékok csökkentése jelentősen visszavetheti a keresetüket. Elmondásuk szerint egyes esetekben a fizetéscsökkenés elérheti a havi 3 000 lejt is. Az egészségügyi dolgozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan érinthetik a szektor munkavállalóit, ezért a döntéshozóktól a szabályozás felülvizsgálatát kérik. A Sanitas szakszervezet tagjai mellett a pénzügyminisztérium és az adóhatóság alkalmazottai is utcára vonultak, tiltakozásul az új bértörvény ellen. A demonstrálók külön bérezési rendszert, tisztességes jövedelmet és a köztisztviselők számára sajátos jogállást biztosító törvény elfogadását követelik. A pénzügyi szektor dolgozói az elmúlt időszakban több megyében is tiltakoztak. Mintegy 18 000 adóhatósági alkalmazott jelezte, hogy június 4-én országos munkabeszüntetést tartanak, hogy felhívják a figyelmet a követeléseikre. A pénzügyminisztérium előtt körülbelül 300 alkalmazott gyűlt össze szerdán. A tüntetők szerint az új bértábla miatt a legtöbben havi 700-800 lejes kieséssel számolnak, de vannak olyan esetek is, amikor a jövedelem csökkenés elérheti a 2-4 000 lejt. A következő napokban egyeztetések várhatók az érintett felek között. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium több erdélyi, magyar lakta település útfejlesztési beruházásaira, jelentette be Cseka Attila fejlesztési miniszter. A plusz források célja a megnövekedett építési költségek fedezése és a folyamatban lévő munkálatok befejezésének biztosítása. A támogatásból Hargita, Baross, Kovászna, Bihar megye és több település részesül. Emellett további 820 000 lejt kap a Sepsi-Szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a Volt Jókai Nyomda épületének felújítása. A beruházások az Angel Salini Országos Fejlesztési Program keretében valósulnak meg. Az év végéig érvényben maradhat az alapélelmiszerek drágulását fékező árrés sapka. Az RMDS kezdeményezésére a Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága ugyanis megszavazta, hogy a korlátozást ne vezessék ki június végén. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, mivel az ügyvivőkabinet sürgősségi rendelettel nem hosszabbíthatta meg az intézkedést, a szövetség parlamenti úton lépett az ügyben, hogy a magas infláció mellett megvédjék a háztartásokat. Az árrés top 17 alapvető termékre, köztük a kenyérre, a tejre, húsfélékre és a friss zöldségekre vonatkozik. A javaslatról a jövő héten szavaz a képviselőház döntéshozó plénuma. Az intézkedés az államfői kérdetés után lép életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, a továbbiakban is élénk széllel, amely ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 22-23 fokig emelkedhet. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított, változékony időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió.

0: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Reklámot hallottak!

0: ahol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgas Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

80-as, 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Feletem Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fenefem rádióban.

0: Fülig zene, Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
2: Alszik a város, míg ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: ahol sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Mozi. Koncert. Vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
3: A romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába. Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása, a Mineralia Humana Arcok Emlékezete című tárlat csütörtökön június 4-én este 6 órakor nyílik meg a Petőfi utcai Új Kriterion galériában. A művész személyesen is lemerült a lónyai bányák mélyére, az ott szerzett élményeit pedig fehér papírra vetett hiperrealista szénrajzokon, valamint égetett fadarabokkal készített olajfestményeken mutatja meg. Ha kíváncsiak arra, hogyan lehet megmenteni egy letűnő félben lévő ipari kultúrát, az emberi méltóságot és a kollektív emlékezetet a kortárs művészet erejével, akkor most csütörtökön este 6 órától érdemes ellátogatniuk az Új Kriterion galériába.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fülig zene, fülig mosoly, Fan FM rádió.
1: Fan FM.
0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

Egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

hands in the air.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értemlik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.